0: Monkey Gong! Affirmé!
1: Monkey Gong!
2: Affirmé!
1: Monkey Gong!
2: Monkey Gong!
1: Affirmé!